folyosó menekül, recsegnek az ágak. Táguló szemében ott szűköl az állat. Mesztelen emberek sírgödrüket ássák. Kopognak a rögök, de ők már nem hallják.

0: megjegyzést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Benyújtotta csatlakozási kérelmét Magyarország az Európai Ügyészséghez. Békésben folytatódik a szúnyogírtás, többnyire napos idő lesz néhány felhővel. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Magyarország számára előnyös megállapodás született Brüsszelben, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala kapcsán kifejtette, jelentős pénz jut például a közlekedés, az egészségügy, a környezetvédelem, a felsőoktatás és a kutatás fejlesztésére, és korábbi beruházások uniós támogatása is megvalósulhat. A kormányfő jelezte, a források hazahozatala érdekében erősítik a korrupció elleni fellépést és a közpénzek átlátható felhasználását. Azt is bejelentette, hogy hivatalosan is benyújtották a csatlakozási kérelmet az Európai Ügyészséghez. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. A Csehországban megrendezett 29. Rally Rejvízen valósághű szimulációk során bizonyították, hogy a hazai mentés irányítás és ellátás a nemzetközi élvonalba tartozik, mondta Sipos József, az Országos Mentőszolgálat főosztályvezetője.
2: Egyrészt fölmérjük magunkat, hogy nemzetközi viszonylatban hogy helyezkedünk el a szakmai palettán, másfelől kapcsolatokat építünk, a csapatok döntő része Európából van. El tudunk lesni speciális eljárásokat, eljárásrendeket, ami mondjuk nálunk másképpen működik, és ezeket egyébként jól meg is tudjuk vitatni. Alapvetően mindenképpen szakmai és egyéb formális értékkel is bír ez az egész megmérettetés.
1: A békési holtágaknál csapnak le a héten a szúnyogokra. A katasztrófa védelem közölte, a meleg száraz idő miatt nincs sok vérszívó. Eddig főleg a folyók holtágait, állandó vizek növényzettel borított részeit kezelték. Ez a biológiai gyérítés folytatódik most Békésvár megyében. Régészeti lelőhelyek, múzeumok nyílnak meg a látogatók előtt országszerte jövő hétvégén. A Régészet Napja nevű programsorozaton a szegedi Móra Ferenc Múzeumban például drónos és fémkereső bemutatót is tartanak. A hétvégi eseményeket a Régészet Éjszakája egészíti ki. Keleten is csökken a felhőzet, bár arrafelé még jöhet egy-egy zápor, amúgy általában napos idő várható felhőkkel. A szél helyenként megélénkülhet, 23-28 fok lesz. Holnap nyugat felől vastag felhők tartanak, majd kelet felé egyre több felé eredhet el az eső. A legtöbb napsütés egyébként a Tiszántúlon várható. Hajnalban 10-17, napközben a Dunántúlon 16-24, attól keletre 25-30 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: 103.9 Rock FM.
1: Shut up!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Megújul az éjszakai tömegközlekedés a fővárosban. Nincs ebola fertőzött Olaszországban. Ma naposabb, holnap megint esősebb időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Megújul a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés júliustól. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézy Dávid elmondta, összehangoltabb, sűrűbb járatok és közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között. A rendszer illeszkedik majd a metró meghosszabbított üzemidejéhez. Új összefüggéseket állapítottak meg a depresszió és a sok ízületi gyulladás között. Egy friss kutatásban azt vizsgálták, mi lehet az oka annak, ha a betegeknél nem eredményes a gyógyszeres kezelés, mondta rádiónknak Nagy György egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója.
2: Nehéz megmondani, hogy hol kezdődik az egyik betegség és mi az okokozati összefüggés rendszer, de hogy ez gyakran nehezíti a sok ízületi gyulladásnak a kezelését, ezt énként elmondhatjuk sokféle formában, de még olyan is létezik, hogy igazán a gyulladás már nincs jelen, de fájdalom jelen van. Egészen másképp kell ezeket a betegeket kezelni. És mi ezt próbáljuk szisztematikusan feltárni, és egyénre szabott kezelési stratégiákat megtalálni ezeknek a betegeknek.
1: Nincs ebola fertőzött Olaszországban. Negatív lett a tesztje annak a kongói férfinak, aki szombaton karanténba került Szardínián, mivel a betegség jeleit vélte felfedezni magán. Olaszországban továbbra is magas a fertőzés veszély, több régióban is készenlétbe lépett az úgynevezett fertőzési protokoll. Kijelölték azokat a kórházakat, ahol az esetleges betegeket el tudják különíteni és kezelni. Részleges éjszakai szesztilalom lépett életbe Varsóban. Ezentúl este 10 és reggel 6 óra között tilos alkoholos italokat árulni a boltokban és benzinkutakon. Az intézkedés az éttermekre és a varsói reptér vámmentes zónájában lévő üzletekre nem vonatkozik. A lengyel főváros két negyedében már november óta kísérleteztek a szeszárusítási tilalommal. Ezekben a városrészekben azóta éves viszonylatban több mint harmadával kevesebb bűneset történt. Nagyrészt napos idő várható, néhány gomoly vagy fátyol felhővel, keleten itt-ott még előfordulhat záporeső. A szél helyenként megélénkülhet, a hőmérséklet 23-29 fokig kúszik fel. Holnap nyugat felől vastag felhők tartanak, majd kelet felé egyre több felé eredhet el az eső, a legtöbb napsütés egyébként a Tiszántúlon várható. Napközben a Dunántúlon 16-24, attól keletre 25-30 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, ismételten csak jó reggelt, jó utat és jó munkát, természetesen aki éppen hazafele tart, neki pedig majd nyugodt órákat, hogyha esetleg megterhelő volt az elmúlt éjjel, akkor azt kellő mértékben ki tudja pihenni. Na, hát ez egy jó képű június 2-a, kedves oskolások, kitartás, mert tudjuk, még odébb van a vége, de az is csak bekövetkezik, hiszen lám-lám már júniusban vagyunk, holott még nemrég szaloncukrot majszolgattunk a

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Időszakos korlátozás napközben az Árpád fejedelem útján. Az Üstökös utcánál továbbra is érvényes a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál az útszűkület, és hát kerülendő még mindig a Hősök tere, akinek nem fontos, ne arra menjen.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: kezem.
1: Fél hétnél járunk, hát megint csak egy olyan világnapot találtam, illetve nemzetközi napot, amit most még nem mernék elmesélni, amíg be nem csengetnek, de majd ígérem, hogy megpendítjük. És hát természetesen szokott menet rendszerint most a félhetes hírek után majd felcsapjuk a rock lexikont. Ja, megzenélünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
2: Benyújtotta csatlakozási kérelmét Magyarország az Európai Ügyészséghez. Békésben folytatódik a szúnyogírtás, többnyire napos idő lesz néhány felhővel. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Magyarország számára előnyös megállapodás született Brüsszelben, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala kapcsán kifejtette, jelentős pénz jut például a közlekedés, az egészségügy, a környezetvédelem, a felsőoktatás és a kutatás fejlesztésére, és korábbi beruházások uniós támogatása is megvalósulhat. A kormányfő jelezte, a források hazahozatala érdekében erősítik a korrupció elleni fellépést és a közpénzek átlátható felhasználását. Azt is bejelentette, hogy hivatalosan is benyújtották a csatlakozási kérelmet az Európai Ügyészséghez. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. A Csehországban megrendezett 29. Rally Rejvízen valósághű szimulációk során bizonyították, hogy a hazai mentés, irányítás és ellátás a nemzetközi élvonalba tartozik, mondta Sipos József, az Országos Mentőszolgálat főosztályvezetője.
3: Egyrészt fölmérjük magunkat, hogy nemzetközi viszonylatban hogy helyezkedünk el a szakmai palettán, másfelől kapcsolatokat építünk, csapatok döntő része Európából van. El tudunk lesni speciális eljárásokat, eljárásrendeket, ami mondjuk nálunk másképpen működik, és ezeket egyébként jól meg is tudjuk vitatni. Alapvetően mindenképpen szakmai és egyéb formális értékkel is bír ez az egész megmérettetés.
2: A békési holtágaknál csapnak le a héten a szúnyogokra. A katasztrófa védelem közölte, a meleg száraz idő miatt nincs sok vérszívó. Eddig főleg a folyók holtágait állandó vizek növényzettel borított részeit kezelték. Ez a biológiai gyérítés folytatódik most Békésvár megyében. Régészeti lelőhelyek, múzeumok nyílnak meg a látogatók előtt országszerte jövő hétvégén. A Régészet Napja nevű programsorozaton a szegedi Móra Ferenc Múzeumban például drónos és fémkereső bemutatót is tartanak. A hétvégi eseményeket a Régészet Éjszakája egészíti ki. Keleten is csökken a felhőzet, bár arrafelé még jöhet egy-egy zápor, amúgy általában napos idő várható felhőkkel. A szél helyenként megélénkülhet, 23-28 fok lesz. Holnap nyugat felől vastag felhők tartanak, majd kelet felé egyre több felé eredhet el az eső. A legtöbb napsütés egyébként a Tiszántúlon várható. Hajnalban 10-17, napközben a Dunántúlon 16-24, attól keletre 25-30 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók, folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Na nézzük a rock történelmet, kérem. Tisztelettel, június 2-a van. Hát például 69-ben ugye zajlott ezekben a napokban John Lennon és Yoko Ono montreali akciója, amikor is szállodai szobájukban ugye a békért tüntettek. És ekkor, e napon barátai gyűrűjében élőben rögzítették a Give a Peace a Chance című, hát legendes békehimnuszt. De például 81-ben Prince megtartotta első brit koncertjét. A zenei zseni életében először lépett fel az Egyesült Királyság területén. Ezt követően után 5 évig nem tért vissza egyébként a britekhez. 72, e napon jelent meg a Pink Floyd 7. stúdióalbuma, amely egyébként egy francia film zenéje is volt, bár a fősodorban kevésbé ismert, ez a lemez volt a közvetlen előfutára a monumentális The Dark Side of the Moon-nak. Obscured by Clouds, egyébként bocsánat, ha nem mondtam volna. És akkor nézzünk még egyet, 78, Bruce Springsteen, Darkness on the Edge of Town, 3 évnyi kényszerű hallgatás és a korábbi menedzserével folytatott kimerítő bírósági csaták után a főnök e napon adta ki 4. stúdióalbumát. A lemez szakította Born to Run romantikával és egy sokkal nyersebb, komorabb, társadalom kritikusabb hangvételt hozott el. Hát így, na, de majd még bogarászunk, és persze még a hírességek is hátra vannak. Na, meg az a nemzetközi nap. 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk, zenélünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Lezárásba lehet botlani a második kerületben, a Széher úton, egész hosszan az Assisi Szent Ferenc kórháztól a Kuruc utcáig, és továbbra is tartja magát a lezárás a Hősök terén, meg az egyirányosítás az Állatkerti körúton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Megújul az éjszakai tömegközlekedés a fővárosban. Nincs ebola fertőzött Olaszországban. Ma naposabb, holnap megint esősebb időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Megújul a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés júliustól. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézy Dávid elmondta, összehangoltabb, sűrűbb járatok és közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között. A rendszer illeszkedik majd a metró meghosszabbított üzemidejéhez. Új összefüggéseket állapítottak meg a depresszió és a sok ízületi gyulladás között. Egy friss kutatásban azt vizsgálták, mi lehet az oka annak, ha a betegeknél nem eredményes a gyógyszeres kezelés, mondta rádiónknak Nagy György egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója.
2: Nehéz megmondani, hogy hol kezdődik az egyik betegség és mi az okokozati összefüggés rendszer, de hogy ez gyakran nehezíti a sok ízületi gyulladásnak a kezelését, ezt énként elmondhatjuk sokféle formában, de még olyan is létezik, hogy igazán a gyulladás már nincs jelen, de fájdalom jelen van, egészen másképp kell ezeket a betegeket kezelni. És mi ezt próbáljuk szisztematikusan feltárni, és egyénre szabott kezelési stratégiákat megtalálni ezeknek a betegeknek.
1: Nincs ebola fertőzött Olaszországban. Negatív lett a tesztje annak a kongói férfinak, aki szombaton karanténba került Szardínián, mivel a betegség jeleit vélte felfedezni magán. Olaszországban továbbra is magas a fertőzés veszély. Több régióban is készenlétbe lépett az úgynevezett fertőzési protokoll. Kijelölték azokat a kórházakat, ahol az esetleges betegeket el tudják különíteni és kezelni. Részleges éjszakai szesztilalom lépett életbe Varsóban. Ezentúl este 10 és reggel 6 óra között tilos alkoholos italokat árulni a boltokban és benzinkutakon. Az intézkedés az éttermekre és a varsói reptér vámmentes zónájában lévő üzletekre nem vonatkozik. A lengyel főváros két negyedében már november óta kísérleteztek a szeszárusítási tilalommal. Ezekben a városrészekben azóta éves viszonylatban több mint harmadával kevesebb bűneset történt. Nagyrészt napos idő várható, néhány gomoly vagy fátyol felhővel, keleten itt-ott még előfordulhat záporeső. A szél helyenként megélénkülhet, a hőmérséklet 23-29 fokig kúszik fel. Holnap nyugat felől vastag felhők tartanak, majd kelet felé egyre több felé eredhet el az eső, a legtöbb napsütés egyébként a Tiszántúlon várható. Napközben a Dunántúlon 16-24, attól keletre 25-30 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó utat, jó munkát, kellemetes iskola felé tartást, kedves aniták és kárbenek, kedves kárbenek és aniták, a kezüket csókoljuk. Ja, hozzam majd a történeteket, na meg a zenéket.

93 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

FM, remélem mindenki jó irányba halad. Ked, boldog kedvet mindenkinek. És igen, szokni kell, június. Nyárias legyen a hangulat, legalábbis lélekben. Hát a klímát meg majd meglátjuk még. Ez egy ilyen Stones nap egyébként, most ahogy így bogarászok. 64-ben a Stones első viharos amerikai koncertje ilyen napon. Az Egyesült Államokban egy Massachusetts-i középiskola futball stadionjában az Associated Press akkor riportere jellemezte őket így. Koszosabbak, csapzottabbak és zsiláltabbak, mint a Beatles, de helyenként még náluk is jobban imádják őket. De van egy másik Stones ügy is, ez 89-es, ez pedig, hát egy házasság. Bill Wyman, a Rolling Stones akkori basszusgitárosa, aki ekkor 52 éves volt, titokban feleségül vette Mandy Smith-t, aki viszont csak 19. Hát mondani se kell, hogy a Fridge hatalmas média visszhangot váltott ki, mivel a lánnyal még annak 13. életévében ismerkedett meg. És egyébként a házasság 17 hónapig tartott. Hát így, de itt még nincs vége a Stones sornak. Utakon vigyázzunk, zenéljünk!

0: Rock FM.
1: Fél nyolc, remélem ez a június másodika sem kapkodós, vagyis kellő nyugalomban és higgadsággal kezeli mindenki a menetrendjét. No, hírek, információk, aztán majd megnézzük, hogy kivel tudnak eldicsekedni a mai születésnaposok. Hát annyit már elkottyantottam, hogy a Stones sornak nincsen vége. És igen, tegnap is Stones volt. Hát, ha egy üzlet beindul, na, hírek után persze zenélünk is, meg minden kiderül.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Partneri munkára készül a kormány és a Nemzeti Bank. Összeomlott egy épület Székesfehérváron. Inkább keleten jöhetnek záporok, máshol száraz lehet az idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Stratégiai partnerként tekint a kormány a Magyar Nemzeti Bankra, és tiszteletben tartja annak függetlenségét. Ezt a miniszterelnök közölte, miután tegnap egyeztetett Varga Mihállyal az MNB elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése elengedhetetlen. Varga Mihály a találkozó után azt mondta, a magyar gazdaság érdeke, hogy az együttműködés eredményes legyen. Hozzátette, a jegybank konstruktív partner lesz a munkában, így egyebek mellett az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében is. Kimentették az összeomlott ház alatt rekedt férfit Székesfehérváron. A bontás alatt álló 4 emeletes ipari épület tegnap délelőtt dőlt össze, egyelőre nem tudni miért. Később kiderült, hogy valaki van a romok alatt. Kiszabadításán órákig dolgoztak, sikerült kihozni, de életveszélyes állapotban vitték kórházba. Követhető a Nébih honlapján az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés ütemezése. Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató rádiónknak elmondta, a növényvédelmi kezelés időpontja vármegyénként eltérhet, mivel azt az időjárás és a helyi növény egészségügyi helyzet is befolyásolja.
3: Maga a betegség, a fitoplazma nem gyógyítható, ezért kiemelten fontos a megelőzés és a megfelelő időben elvégzett védekezés. Fontos azt hangsúlyozni, hogy a termelők csak akkor kezelik a szőlőjüket növényvédőszerrel, amikor a helyi hatóság védekezési felhívásban közzétette ezt az időpontot.
2: A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a Bolygóbarát ízek hónapja. A Felelős Gasztrohős Alapítvány országos kampányához éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú ételekkel. A vendégek közösségi médiaposztokban oszthatják meg kedvenc bolygóbarát fogásaikat. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Keleten is csökken a felhőzet, bár arrafelé még jöhet egy-egy zápor, amúgy általában napos idő várható felhőkkel. A szél helyenként megélénkülhet, 23-28 fok lesz. Holnap nyugat felől vastag felhők tartanak, majd kelet felé egyre több felé eredhet el az eső. A legtöbb napsütés egyébként a Tiszántúlon várható. Hajnalban 10-17, napközben a Dunántúlon 16-24, attól keletre 25-30 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát és boldog születésnapot, kedves június másodikaiak. És hát akkor lerántom a leplet a mai születésnaposról. Igen, ő is Stones tag. Charlie Watts. Az utánozhatatlan, jazzes eleganciájú dobos. E napon született és közel 60 éven át biztosította a zenekar sziklaszilárd alapjait. Egyben, mint ahogy mindenki más, ő is egy nagyon különös figura volt, miközben a világ legvadabb rockbandájában játszott, ő maga egyáltalán nem élt rockstar életet. A leghíresebb Stones legenda vele kapcsolatban a 80-as évek közepén egy átmunatott éjszaka után a részeg Mick Jagger hajnali 5-kor felhívta Watts szállodai szobáját, és beleüvöltötte a telefonba, hol van a dobosom. Charlie felkelt, megborotválkozott, felvette az egyik méregdrága, tökéletesen szabott öltönyét, becsomózta a nyakkendőjét, majd lement Jagger szobájába. Ott fogta, és felpofozta Mick Jaggert, majd higgyetten csak ennyit mondott, soha többé ne hívja dobosodnak. Te vagy az én énekesem. Hát ez mennyire menő! Egyébként világ életében jazzdobosnak tartotta magát, a rock and roll csupán a munkájának tekintette. Tínédzserként egy össze-vissza eszkábált pergődobon kezdett, hogy Miles Davisre és Charlie Parkerre gyakorolhasson. Amikor 63-ban csatlakozott a Stoneshoz, nem hitt annak sikerében. Azt gondolta, hogy hát jó, max egy évig fog létezni, és utána visszatérhet a jazzklubokba. A turnék szüneteiben saját jazzzenekaraival koncertezett. Utálta a farmert, míg zenésztársai szakadt ruhákban és bőrnadrágokban flangáltak, Watts a világ egyik legjobban öltözött férfia volt. Megszállottan gyűjtötte a klasszikus méretre szabott öltönyöket, londoni szabóságoknak állandó VIP ügyfele volt. Egyszer kijelentette, hogy több mint 200 öltönye van, és hogy szívből gyűlöli a farmert, valamint az edzőcipőket. No, de majd még mesélek róla, már hogy Charlie Wattsról, aki ugye 2021-ben már itt hagyott bennünket, de vele abszolút el lehet dicsekedni, kedves ma születettek. Úgyhogy boldog születésnapot, június másodikaiak. Zenéjünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Időszakos korlátozás napközben az Árpád-Fejedelem útján. Az Üstökös utcánál továbbra is érvényes a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál. Az útszűkület, és hát kerülendő még mindig a Hősök tere, akinek nem fontos, ne arra menjen.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Végre egy bejövős fesztivál Budapestről egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Ráckeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
3: Az én tökéletes párosom, egy finom kávé és egy jó könyv.
4: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
3: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
5: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
6: Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
7: Ha több fronton kell helytállnod,
8: le kell adni a prezentációt.
7: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
9: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
11: Visszatérhetnek majd a magyar diákok az Erasmus programba. Jövő héten tartják a régészet napját. Többnyire napos időnk lesz néhány felhővel. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Magyarország számára előnyös megállapodás született Brüsszelben, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala kapcsán kifejtette. Jelentős pénz jut például a közlekedés, az egészségügy, a környezetvédelem, a felsőoktatás és a kutatás fejlesztésére. És korábbi beruházások uniós támogatása is megvalósulhat. Hozzáférhetővé válik több mint 2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás is, ez pedig a magyar hallgatók teljes körű részvételét is lehetővé teszi az Erasmus programokban. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. A Csehországban megrendezett 29. Rally Rejvízen valósághű szimulációk során bizonyították, hogy a hazai mentés irányítás és ellátás a nemzetközi élvonalba tartozik, mondta Sipos József, az Országos Mentőszolgálat főosztályvezetője.
12: Egyrészt fölmérjük magunkat, hogy nemzetközi viszonylatban hogy helyezkedünk el a szakmai palettán, másfelől kapcsolatokat építünk, el tudunk lesni speciális eljárásokat, ami mondjuk nálunk másképpen működik. Alapvetően mindenképpen szakmai és egyéb formális értékkel is bír ez az egész megmérettetés.
11: A békési holtágaknál csapnak le a héten a szúnyogokra. A katasztrófa védelem közölte, a meleg száraz idő miatt nincs sok vérszívó, az átvonuló záporok mentén alakultak ki a szúnyoglárváknak kedvező vizes élőhelyek. Eddig főleg a folyók holtágait, állandó vizek növényzettel borított részeit kezelték, ez a biológiai gyérítés folytatódik most Békésvár megyében. Régészeti lelőhelyek, múzeumok nyílnak meg a látogatók előtt országszerte jövő hétvégén. A Régészet Napja nevű programsorozaton a szegedi Móra Ferenc Múzeumban például drónos és fémkereső bemutatót is tartanak, az egri Dobó István Vár Múzeum pedig egyebek mellett vársétával várja az érdeklődőket. A hétvégi eseményeket a Régészet Éjszakája egészíti ki a Régészet Sötét Oldala alcímmel. Nagyrészt napos idő várható, néhány gomoly vagy fátyol felhővel. Keleten itt-ott még előfordulhat záporeső. A szél helyenként megélénkülhet, a hőmérséklet 23-29 fokig kúszik fel. Holnap nyugat felől vastag felhők tartanak, majd kelet felé egyre több felé eredhet el az eső. A legtöbb napsütés egyébként a Tiszántúlon várható. Napközben a Dunántúlon 16-24, attól keletre 25-30 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

módja szerint, szépen fordult tovább alattunk a föld, mi pedig battyogunk véle együtt. Na, ne feledjük a Carmeneket és az Anitákat, én meg még adós vagyok egy kis Charlie Watts történettel, úgyhogy vele folytatjuk majd nem sokára, de persze addig is zenélünk, utakon vigyázzunk!

93 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát és nagyon boldog keddet mindenkinek, aki másnapra ébredt, szó szerint, az feküdjék, dőjék vissza. Na szóval, Charlie Watts-szal tudnak eldicsekedni a mai születésnaposok, és már elmeséltem róla, hogy megpofoszta Mick Jaggert, gyűlölte a Farmert, és hogy világ életében jazzdobosnak tartotta magát, de például rendkívül szivárványos figura volt, hatalmas luxusautó gyűjteménnyel rendelkezett. Mondani se kell, hogy akinek 200 öltönye van és londoni szabóságokba jár, hát főleg méregdrága antik darabokat gyűjtött, aminek a tartásában egyetlen furcsaság volt, Charlie Wattsnak nem volt jogosítványa. És vezetni sem tudott. Az autókat pusztán esztétikai értékként kezelte. Gyakran csinálta például azt, hogy felvette az adott autó kárpitjához színben passzoló öltönyét, beült a volán mögé a garázsban, és egyszerűen csak hallgatta a motor durrogását. Hát értem, én is felmerül a kérdésök, hogy a túróért nem tanult már meg vezetni, de engedjük ezt el, és lássuk meg, hogy ő egy egészen magasabb szintre emelte az oldtimer autók gyűjtését. Mert hogy valaki azért gyűjti, hogy aztán menjen vele egy kört, oké. Na de az mekkora gizdaság, hogy úgy gyűjtöm, hogy még nem is vezetem. Egyébként azt még érdekes róla tudni, hogy mielőtt főállású zenész lett, Watts grafikusnak tanult, és hát egyébként 50 évig hűséges férj volt, ellenben a rock történelem legnagyobb csajozógépei mellett Mick Jagger és Keith Richards, Charlie maga volt a hűség szobra, hiszen 64-ben vette feleségül Shirley Ann Shepherdet, akivel egészen 2021-es haláláig együtt is maradtak. De hogy a legvégén áruljam el vele kapcsolatban a legfurcsább, legkülönösebb kényszerét, Charlie Wattsnak az a rituáléja volt a turnék alatt hosszú-hosszú évekig, hogy évtizedeken át minden egyes szállodai szobát részletesen lerajzolt a naplójába, amelyben az éppen aktuális turné során megszállt. Amikor egyszer megkérdezték tőle, hogy mégis ezt miért csinálja, annyit felelt, én legalább emlékszem, hol voltam, mert a hotelek egyébként tök egyformák. Zseni volt Charlie Watts, 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk, zenélünk.

0: Rock FM.
1: Fél kilenc és annak környéke szokott helyen jönnek a hírek és információk, aztán adós vagyok még egy nemzetközi nappal, csak illendő volt megvárni, amíg becsöngetnek. Mert egy picit, mondjuk úgy, komolyabb a téma. Na, a hírek után majd hozom, jó, és persze zenélünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Megkönnyítik az éjszakai közlekedést Budapesten, már nem árulhatnak alkoholt a boltok éjjel Varsóban. Ma naposabb, holnap megint esősebb időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Megújul a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés júliustól. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézy Dávid elmondta, összehangoltabb, sűrűbb járatok és közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között. A rendszer illeszkedik majd a metró meghosszabbított üzemidejéhez. Új összefüggéseket állapítottak meg a depresszió és a sok ízületi gyulladás között. Egy friss kutatásban azt vizsgálták, mi lehet az oka annak, ha a betegeknél nem eredményes a gyógyszeres kezelés, mondta rádiónknak Nagy György egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója.
3: Nehéz megmondani, hogy hol kezdődik az egyik betegség és mi az okokozati összefüggés rendszer, de hogy ez gyakran nehezíti a sok ízületi gyulladásnak a kezelését, ezt énként elmondhatjuk sokféle formában, de még olyan is létezik, hogy igazán a gyulladás már nincs jelen, de fájdalom jelen van, egészen másképp kell ezeket a betegeket kezelni. És mi ezt próbáljuk szisztematikusan feltárni, és egyénre szabott kezelési stratégiákat megtalálni ezeknek a betegeknek.
2: Nincs ebola fertőzött Olaszországban, negatív lett a tesztje annak a kongói férfinak, aki szombaton karanténba került Szardínián, mivel a betegség jeleit vélte felfedezni magán. Olaszországban továbbra is magas a fertőzés veszély, több régióban is készenlétbe lépett az úgynevezett fertőzési protokoll. Kijelölték azokat a kórházakat, ahol az esetleges betegeket el tudják különíteni és kezelni. Részleges éjszakai szesztilalom lépett életbe Varsóban. Ezentúl este 10 és reggel 6 óra között tilos alkoholos italokat árulni a boltokban és benzinkutakon. Az intézkedés az éttermekre és a varsói reptér vámmentes zónájában lévő üzletekre nem vonatkozik. A lengyel főváros két negyedében már november óta kísérleteztek a szeszárusítási tilalommal. Ezekben a városrészekben azóta éves viszonylatban több mint harmadával kevesebb bűneset történt. Keleten is csökken a felhőzet, bár arrafelé még jöhet egy-egy zápor, amúgy általában napos idő várható felhőkkel. A szél helyenként megélénkülhet, 23-28 fok lesz. Holnap nyugat felől vastag felhők tartanak, majd kelet felé egyre több felé eredhet el az eső. A legtöbb napsütés egyébként a Tiszántúlon várható. Hajnalban 10-17, napközben a Dunántúlon 16-24, attól keletre 25-30 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát! Szóval van egy június másodikai nemzetközi nap, ami hát elég érdekes hangvételű, és azért is tartogattam egy kicsit későbbre, amikor már becsöngettek. 1975-ben egy elég hangzatos, látványos esemény határozta meg, hogy június másodika a szexmunkások nemzetközi napjává váljon. Történt, ami történt, a 75-ös lyoni templom foglalás, a modernkori szexmunkás jogi mozgalmak globális születésnapja. Ez volt az első alkalom, hogy a társadalom peremére szorított nők ilyen látványos kollektív politikai akciót szerveztek önmaguk védelme érdekében. Hát persze a drámai esemény hátterében azért sok minden állt. Például a 70-es évek közepére a francia rendőrség brutális hajtóvadászatot indította a lyoni szexmunkások ellen. Folyamatosan büntették őket, visszaesőkre súlyos börtönbüntetéseket szabtak ki. Nagyon sok volt a koholtvád. Ha egy nőt bebörtönöztek, akkor a gyermekét állami gondozásba vették, elszakítva a családtól. Miután a rendőrség rövid időn belül 10 nőt is börtönbe zárt, betelt a pohár. Úgy érezték, hogy valamit tenni kell, mert hogy a rendőrség nem megvédte, hanem üldözte őket. Kiszolgáltatottak voltak a bűnözők erőszakának is. És akkor jött a 75. június második, amikor is több mint 100-an fogták magukat, besétáltak Lyon központjában, a Saint-Nizier templomba, és közölték, hogy már pedig ők addig innen nem mennek haza, míg a kormány nem tárgyal velük. A templom tornyából egy hatalmas transzparenst lógattak ki a főtérre, amelyre ez volt írva: a gyermekeink nem akarják, hogy az anyjuk börtönbe kerüljön. Követelték az azonnali rendőri zaklatások leállítását, a bírságok eltörlését, és hát a bebörtönző társaik szabadon bocsátását. A tiltakozók legnagyobb szerencsére a templom papja, Christian Delorme atya nem hívta rájuk a rendőrséget, abszolút megértette őket, szolidaritást vállalt velük, ételt és menedéket biztosított számukra, sőt, együtt élt és imádkozott velük a templomban a 8 napig tartó blokkád alatt. A lyoni akció híre aztán persze futótűzként terjedt a médiában, és hatalmas társadalmi vitát indított el. Pár napon belül a szexmunkások sztrájkot hirdettek egész Franciaországban, így Párizsban, Marseille-ben, Grenoble-ban, Montpellier-ben és Saint-Étienne-ben is helyi szexmunkások foglalták el a templomokat szolidaritásból. Na, a végkifejlett 8 nap után, június 10-én hajnalban a francia kormány megelégelte erős presztízs veszteséget, és a rendőrség roham csapatai erőszakkal betörtek. A templomba is kivezették a nőket. Bár a közvetlen követeléseiket a kormány akkor elutasította, az akció történelmi sikert ért el, megmutatta, hogy a szexmunkások képesek valamilyen szakszervezeti szinten összefogni. Úgyhogy így jött létre az International Sex Workers Day június 2-án. Halleluja! 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Lezárásba lehet botlani a második kerületben a Széher úton, egész hosszan az Assisi Szent Ferenc kórháztól a Kuruc utcáig, és továbbra is tartja magát a lezárás a Hősök terén, meg az egyirányosítás az Állatkerti körúton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.
2: Rumors spread around and it takes its time. About to check outside the game. If you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
3: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
6: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
7: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Stratégiai partnerként tekint a kormány a jegybankra, meghirdették a bolygóbarát ízek hónapját. Inkább keleten jöhetnek záporok, másutt száraz lehet az idő. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Stratégiai partnerként tekint a kormány a Magyar Nemzeti Bankra, és tiszteletben tartja annak függetlenségét. Ezt a miniszterelnök közölte, miután tegnap egyeztetett Varga Mihállyal az MNB elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése elengedhetetlen. Varga Mihály a találkozó után azt mondta, a magyar gazdaság érdeke, hogy az együttműködés eredményes legyen. Hozzátette, a jegybank konstruktív partner lesz a munkában, így egyebek mellett az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében is. Kimentették az összeomlott ház alatt rekedt férfit Székesfehérváron. A bontás alatt álló 4 emeletes ipari épület tegnap délelőtt dőlt össze, egyelőre nem tudni miért. Később kiderült, hogy valaki van a romok alatt. Kiszabadításán órákig dolgoztak, sikerült kihozni, de életveszélyes állapotban vitték kórházba. Követhető a Nébih honlapján az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés ütemezése. Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató rádiónknak elmondta, a növényvédelmi kezelés időpontja vármegyénként eltérhet, mivel azt az időjárás és a helyi növény egészségügyi helyzet is befolyásolja.
9: Maga a betegség, a fitoplazma nem gyógyítható, ezért kiemelten fontos a megelőzés és a megfelelő időben elvégzett védekezés. Fontos azt hangsúlyozni, hogy a termelők csak akkor kezel a szőlőjüket növényvédőszerrel, amikor a helyi hatóság védekezési felhívásban közzétette ezt az időpontot.
8: A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a bolygóbarát ízek hónapja. A felelős gasztrohős alapítvány országos kampányához éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú ételekkel. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg kedvenc bolygóbarát fogásaikat. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Nagyrészt napos idő várható néhány gomoly vagy fátyol felhővel, keleten itt-ott még előfordulhat záporeső. A szél helyenként megélénkülhet, a hőmérséklet 23-29 fokig kúszik fel.
10: Holnap nyugat felől vastag felhők tartanak, majd kelet felé egyre több felé eredhet el az eső. A legtöbb napsütés egyébként a Tiszántúlon várható. Napközben a Dunántúlon 16-24, attól keletre 25-30 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
11: 103.9 Rock FM, jó utat és jó munkát, békés munkaórákat kívánok mindenkinek, no meg munkasikereket. Kedves Aniták és kedves Kármenek, kezüket csókoljuk, főnök urak, apró ajándék, pici virág, mindig jól esik a hölgyeknek, pláne névnapon. Na, utakon vigyázzunk, én meghozom a zenéket.

0: was in the right.
1: Egy újabb, kihagyhatatlan magyar rockzene. Csak itt. 103.9 Rock FM.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Visszatérhetnek majd a magyar diákok az Erasmus programba. Jövő héten tartják a régészet napját. Többnyire napos időnk lesz néhány felhővel. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Magyarország számára előnyös megállapodás született Brüsszelben, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala kapcsán kifejtette, jelentős pénz jut például a közlekedés, az egészségügy, a környezetvédelem, a felsőoktatás és a kutatás fejlesztésére, és korábbi beruházások uniós támogatása is megvalósulhat. Hozzáférhetővé válik több mint 2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás is, ez pedig a magyar hallgatók teljes körű részvételét is lehetővé teszi az Erasmus programokban. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. A Csehországban megrendezett 29. Rally Rheinwiesen valósághű szimulációk során bizonyították, hogy a hazai mentés irányítás és ellátás a nemzetközi élvonalba tartozik, mondta Sipos József, az Országos Mentőszolgálat főosztályvezetője.
2: Egyrészt fölmérjük magunkat, hogy nemzetközi viszonylatban hogy helyezkedünk el a szakmai palettán, másfelől kapcsolatokat építünk, el tudunk lesni speciális eljárásokat, ami mondjuk nálunk másképpen működik. Alapvetően mindenképpen szakmai és egyéb formális értékkel is bír ez az egész megmérettetés.
1: A békési holtágaknál csapnak le a héten a szúnyogokra. A katasztrófa védelem közölte, a meleg száraz idő miatt nincs sok vérszívó, az átvonuló záporok mentén alakultak ki a szúnyoglárváknak kedvező vizes élőhelyek. Eddig főleg a folyók holtágait, állandó vizek növényzettel borított részeit kezelték, ez a biológiai gyérítés folytatódik most Békésvár megyében. Régészeti lelőhelyek, múzeumok nyílnak meg a látogatók előtt országszerte jövő hétvégén. A Régészet Napja nevű programsorozaton a szegedi Móra Ferenc Múzeumban például drónos és fémkereső bemutatót is tartanak, az egri Dobó István Vár Múzeum pedig egyebek mellett vársétával várja az érdeklődőket. A hétvégi eseményeket a Régészet Éjszakája egészíti ki, a Régészet Sötét Oldala alcímmel. Keleten is csökken a felhőzet, bár arrafelé még jöhet egy-egy zápor, amúgy általában napos idő várható felhőkkel. A szél helyenként megélénkülhet, 23-28 fok lesz. Holnap nyugat felől vastag felhők tartanak, majd kelet felé egyre több felé eredhet el az eső. A legtöbb napsütés egyébként a Tiszántúlon várható. Hajnalban 10-17, napközben a Dunántúlon 16-24, attól keletre 25-30 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Hello, mindenkinek, én Csizinszki. Én vagyok, ez pedig itt a rock délelőtt, mégpedig a keddi rock délelőtt, és ez a kedd pedig június második napja, legalábbis 2026-ban mindenképpen. Úgyhogy, ha még eddig valaki nem mondta volna, akkor most mondjuk együtt, hello június, reméljük, hogy ez ugyanolyan fantasztikus hónap lesz, hát, mint az összes többi, rockzenével teli, és bizony rockzenével teli, a Kiss együttes érkezik már is, akik, hát ugye 2023-ban visszavonultak, legalábbis Gene Simmons a Madison Square Gardenben az End of the Road búcsúturné utolsó koncertjén 2023-ban azt mondta, hogy ez volt az utolsó alkalom, amikor a Kiss

Ez Rock FM, és hölgyeim és uraim, már nagyon-nagyon közel járunk a Metallica koncertekhez, mert ugye kettő darab koncert lesz itt Magyarországon. Június 11-e és 13-a Puskás Aréna, az M72 turnéja, a Metallica M72 turnéja ide is megérkezik nem sokára. Hát én nem gondoltam volna, hogy valaha eljön, mert nagyjából egy éve tudjuk, hogy jönni fognak, de hál' Istennek meg fognak érkezni, és ráadásul két különféle koncerttel, két külön setlist és négy különböző vendégzenekar. Június 11-én Pantera és Avatar, 13-án pedig Gojira és Knocked Loose, és mint ahogy mindig, most is minden eladott jegy árának egy részét a zenekar az OVD My Hands alapítványán keresztül helyi jótékonysági szervezeteknek ajánlja fel. Most pedig jöjjön az a dal, amelynek köszönhetően immáron 4 éve úton van a Metallica. Ez a Master of Puppets.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

93.9 Rock FM és Billy Idol folytatja. Hát kérem tisztelettel, Billy Idolnak ugye tavaly volt a karrierje 50 éves, és ennek a jeles évfordulónak az alkalmából ő kiadott egy új lemezt, mégpedig Dream Into It címmel, és aztán elindult turnézni, hogy megünnepelje ezt a fantasztikus 50 évet, mégpedig Amerikában először a Joan Jett and the Blackhearts-al, aztán utána jött Európába, és teljesen nyilvánvaló módon nálunk is fellépett itt a Budapest Parkban, fantasztikus koncertet adott. Ő tavaly töltötte be egyébként a 70. életévét is, és ennek apropóján hát is megjelent a Billy Idol Should Be Dead című egész estés dokumentumfilm, amelynek az egyik betétdalát a 2026-os Oscar díjátadóra is jelölték a legjobb eredeti dal kategóriában, a dal címe pedig Dying to Live, ami még hír Billy Idol-val kapcsolatban, hogy ugye tavaly jelölték a Rock and Roll Hall of Fame-be, akkor nem jutott be, ami új hír és átvisz bennünket most már 2026-ra, hogy idén bejutott, és a beiktatási ceremónia november 14-én lesz Los Angelesben. Billy Idol, Sweet 16.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
3: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a keddi Rock délelőtt, hát június második napja van, legalábbis 2026-ban mindenképpen, ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pénzik, jó pihit, mindenkinek nagyon kellemes kedd délelőttöt, és a legjobb rockzenékkel vagyunk, mint mindig, ja, online streamen is lehet bennünket hallgatni, www.rockradio.hu, és ott vagyunk. A következő dal pedig igazi klasszikus, a The Who történetében, meg a miénkben is. Who Are You? 1978-ban jelent meg, és egyben címadó dal lett a zenekar azonos című albumának. Különleges helyet foglal a banda életében, hiszen ez is volt az utolsó stúdióalbum, amely még a legendás dobossal Keith

legjobb zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM 1973-ban jelent meg a glam rock egyik legnagyobb himnusza, a The Sweet, legendás lágere a Ballroom Blitz. A dal születését pedig egy egészen vad koncertélmény ihlette. A zenekar egy skóciai fellépésen játszott, amikor a közönség egy része üvegekkel kezdte dobálni őket, és végül szó szerint le kellett menekülniük a színpadról. Ez a kaotikus este adta az ötletet a dalhoz. A Ballroom Blitzet Nicky Chinn és Mike Chapman írta, akik a 70-es évek számos nagy glam rock sikerének szerzői voltak. A felvétel 1973. szeptemberében jelent meg, és villámgyorsan meghódította a világot. Kanadában listavezető lett, az Egyesült Királyságban és Ausztráliában a második helyig jutott, az Egyesült Államokban pedig bekerült a top 5-be. A dal energikus dobindítása és az ikonikus kérdés Are you ready, Steve? Már a rock történelem egyik legismertebb nyitánya lett. A Ballroom Blitz tökéletesen megmutatta, miért számított a Sweet a glam rock korszak egyik legfontosabb zenekarának. Hát, ez nem volt kérdés. Sweet, the Ballroom.

93.9 Rock FM, hát 1985-at írtunk, amikor is megjelent a Queen egyik legnagyobb slágere, az Another One Bites the Dust, amelyet a zenekar basszusgitárosa John Deacon ért. Hát azért ők még tudtak zenét írni, de most a dal különlegessége, hogy a legendás basszus riffet a chic diszkó klasszikusa a Good Times inspirálta, John Deacon pedig annyira rajongott ezért a grooveért, hogy saját változatot alkotott belőle, amely végül a Queen történetének legsikeresebb kislemezévé vált. Érdekesség, hogy eredetileg nem is tervezték kislemezként kiadni, a döntő lökést maga Michael Jackson adta, aki egy Los Angeles-i koncert után azt tanácsolta Freddie Mercury-éknak, hogy mindenképpen jelenjen meg önálló szingülként. Igaza lett, a dal 3 hétig vezette az amerikai Billboard listát, és világszerte több mint 7 millió példányban kelt el. Érdekesség, hogy az egészségügyben is szerepet kapott, a dal basszusritmusa ugyanis közel áll az újraélesztésnél ajánlott mellkas kompressziók üteméhez, ezért több országban oktatási célokra is használták, és még sorolhatnám. Na, mindegy is, Queen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha több fronton kell helytállnod,
0: le kell adni a prezentációt.
1: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
2: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled!

0: Fürdőben. sárvárfürdő.hu.
1: Hortobágy újra lúdobogástól hangos. Június 5 és 7 között érkezik az 57. Hortobágyi Lovasnapok. Részletek hortobagyilovasnapok.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt, június második Rock délelőttje, mert hogy június másodika van. Na jó, hát nem, idétlenkedek tovább, egy a lényeg, hogy együtt vagyunk, hallgatjuk a legjobb rockzenéket, ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pihizik, akkor jó pihit, és online streamen is lehet bennünket hallgatni, www.rockradio.hu. Na most, jöhet Ted Nugent, akinek 1977-ben jelent meg egyik legismertebb dala, a Cat Scratch Fever. A szám leginkább azonnal felismerhető nyers gitárriffjéről híres, ez a háromhangos, sötét hangulatú motívum a 70-es évek hard rockjának egyik legismertebb védjegyévé vált, és a mai napig rendszeresen felbukkan rock rádiókban, hát igen, és koncertszínpadokon. A Cat Scratch Fever az amerikai Billboard listán a 30. helyig jutott, Kanadában pedig szintén sikeres kislemez lett. A dal népszerűsége azóta sem kopott meg, a VH1 2009-ben minden idők 32. legjobb hard rock dalának választotta. Ez Ted Nugent és a Cat Scratch Fever.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

Szászáron 9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorvágy és az M0-as autó csomópontja között átépítették a terelést, a 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányunként két-két sávon haladhatnak a járművek, az átterelési pontokban óvatosabban kell vezetni és figyelembe kell venni a sebességet korlátozó táblákat. Az M6-os autópályán Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Érd észak iparterület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat lezárták a 20-as kilométernél lévő Diósd Érd centrum csomópontban, a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, és a 11-es főúton Szentendrénél a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávzárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Plusz 3020999939 az a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és jön a jó Oasis, Don't Look Back in Anger.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

100.9 Rock FM, ZZ Top és a Sharp Dressed Man. Ez a banda egyik legismertebb slágere, és az Eliminator című albumon kapott helyet 1983-ban. Hamar a zenekar egyik védjegyévé vált. A dal tökéletesen ötvözi a texasi blues rock hangzást a 80-as évek modern szintetizátorokkal megtámogatott rock zenéjével. A központban pedig egy egyszerű, de fülbe mászó üzenet áll. Az önbizalom néha egy jól szabott öltönnyel kezdődik. Hát ez zseniális. A Sharp Dressed Man egyik legnagyobb erőssége Billy Gibbons jellegzetes gitárjátéka. A dal szólóját a Guitar World magazin minden idők legjobb gitárszólói közé választotta, ami jól mutatja, hogy milyen nagy hatással volt a rockzene történelmére. A szám népszerűségét tovább növelte a hozzá készült videóklip, amely az ZZ Top híres videós trilógiájának második része lett. Számtalan filmben, sorozatban és reklámban felhangzott, miközben az ZZ Top koncertjeinek egyik kihagyhatatlan darabja maradt. Ez az ZZ Top és a Sharp Dressed Man.

0: much time on my...
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt, és június 2026 júniusának második Rock délelőttje, mert hogy június másodika van, szóval hello június, mindenkinek kellemes kedd délután, hát a hét az jön, megy, úgy, ahogy kell neki, az időjárással nem vagyunk megelégedve, de volt ez már így, úgyhogy szerintem ezen is túllendülhetünk, és mindenki hallgasson bennünket online streamen is, www.rockradio.hu, és akkor ott vagyunk. Na és itt van velünk az Ugly Kid Joe, aki 2024-ben jöttek Magyarországra az Open Road Days Fesztivál keretein belül, akkor ők ott főfellépők voltak, és

103.9 Rock FM-ben azt írja az Útinform, hogy az M6-os autópályán Éltnél a 15-ös és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható, az M7-esen a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot, az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leállósáv, Budapest felé pedig a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható, az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába, a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában továbbra is zárva van a Pécs felé vezető lehajtóág. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. +36 20 99 9 103 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és már itt is van a kis Sue és Musk nélküli korszakuk egyik legnagyobb sláger, ez a Lick It Up.

Rock Rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93 Rock FM. Na most február 28-án volt a Brit Awards Gála, ahol posztumusz életmű díjjal tisztelektek a legendás Ozzy Osbourne előtt. Hát mindannyian emlékszünk rá, hogy ő 2025-ben halt meg, július 22-én, három héttel nagyjából azután a rendezvény után, ahol örökre búcsút intett a színpadnak. Ennek a rendezvénynek a neve ugye Back to the Beginning volt. A díjat Sharon Osbourne és lányuk Kelly Osbourne vette át a néhai rocker nevében. Sharon tartott beszédet, a férjét a legszerényebb egomániásnak nevezte, és arról is beszélt, hogy Ozzy élete tele volt hatalmas csúcspontokkal és nagyon nehéz mélypontokkal, egy kicsit szélsőségesen élt. Na, hát azt azért el kell ismerni. Aztán utána Kellyt szétszették a külseje miatt, mert nagyon-nagyon le van fogyva, de hát nyilvánvalóan megértjük az okokat. Illetve ami örömhír a családdal kapcsolatban, hogy Jack Osbourne-nak megszületett az ötödik gyermeke, egy kislány, akit nagyapja után Ozzy Matilda Osbourne-nak neveztek el. Itt Ozzy Osbourne és a Mama, I'm Coming Home.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt, és ez második napja júniusnak, és második napja a hétnek, úgyhogy ezért úgy haladgatunk előre, és hát nyilván tesszük ezt a legjobb rockzenékkel, aki dolgozik, annak jó munkát, aki úton van, annak jó utat, aki otthon pízik, jó pihit, és online streamen is lehet, érdemes is bennünket hallgatni, hát hiszen már is az AC/DC érkezik, akik idén is folytatják Power Up turnéjukat, Észak-Amerikában, illetve Magyarországtól távol Kanadában fognak turnézni, de hát majd még talán jönnek erre felé. Most viszont az a dal érkezik, ami 1975-ben robbant be, és egyik legkorábbi himnuszuk a TNT, máig a zenekar egyik legismertebb koncertkedvence. Bon Scott, Angus Young és Malcolm Young írta, és eredetileg az ausztrál TNT albumon jelent meg. A cím a jól ismert robbanó anyagra utal, ami tökéletesen passzol a szám energiájához. A TNT tulajdonképpen egy bemutatkozás. Bon Scott maga biztosan sorolja, hogy veszélyes, hangos és megállíthatatlan. AC/DC, TNT.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

93 Rock FM, na nézzük a holnapi időjárást. Szerdán nyugat felől hegyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell. Helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. A legtöbb napsütésre északkeleten van kilátás, és ott kora estig számottevő csapadék sem valószínű. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk erős zivatarok környezetében viharos széllökések. Hajnalra 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, és ekkor az ország keleti harmadán párás ködös tájakkal is találkozhatunk. Délutára nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18-31 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Nyugaton és északnyugaton maradhat hűvösebb az idő. Na jó, erre nem mondunk semmit, csak azt, hogy itt a Sweet és a Love is Like Oxygen.

103.9 Rock FM, na ennyi volt már a keddi rock délelőtt, érkezhet a keddi rock délutánnal és a legjobb rockzenékkel Klamancsa Krisztián. Ez a terv Szilinél is a Rock the Night-ban, én pedig várok mindenkit holnap is nagy-nagy szeretettel, akkor már egy szerdai rock délelőttel, június 3. napján, addig is kellemes délutánt és estét, Csizinszki Éva vagyok, ő pedig a Bon Jovi és a

103.9 Rock FM szerelmes balladák, ráadásul a világ egyik legjobbja a napsütésben és a majdnem kánikulában. 27-28 fok van árnyékban, vagy a napon? A napon szerintem több. Kellemes délután, Klomancsek Krisztián vagyok, holnap már nem lesz ennyire jó idő, egyébként is változékonyra és változatosra mondják ezt a hetet, de szinte minden egyes napra ígérnek valamiféle esőt vagy csapadékot, ebből a legbiztosabb pont a szerda, vagyis a holnap záporokkal, zivatarokkal, felhőszakadással és még hideg fronttal is, de ettől függetlenül a hőmérsékleti értékek nem lesznek semennyire sem rosszak. Ahogy a zenék sem, a Rock FM-en Steve Miller Band és a The Joker most.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint az M3-as autópályán Budapest felé Bog és 60 között a 48-as és 39-es kilométerek között munkavégzés miatt lassulás és torlódás tapasztalható. Itt mindenképpen megnövekedett menetidővel érdemes számolni. Budapesten hétköznapi lezárás van a pesti alsó rakparton, van egy korlátozás az Üllői úton kifelé, félpályás lezárás van a második kerületben a Szemlőhegy utcában, és van egy lezárás még mindig az Andrássy út szerviz útján, de ez az utolsó nap, ma 22 óra körül feloldják. Ebben a pillanatban kapom az értesítést, hogy baleset történt a Margit körúton. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM, ha valaki azt ismerte a csapattól, hogy day by day, akkor nem lőtt messzire, vagy legalábbis rosszul. Mert hogy a 80-as évek közepén az egyik legkomolyabb Hooters slágerrel állunk szemben, azt mondjuk, hogy day by day. És hogyha valaki ismeri az ír népdalt, amelynek a feldolgozása nem csak a Hooters-től származik, az sem lőtt mellé, mert hogy a Johnny B az egyik legjobb, pont tőlük, és ezen kívül persze még volt egy csomó minden más, hogyha a három nagyot kell említeni, akkor a harmadik az All You Zombies, és ez mind-mind Hooters, és nem csak a 80-as évekből. Maradjunk még a 80-as éveknél. Minden idők egyik legjobb csapata szerintem a 80-as évekből is az Omega, akik saját magukat nem értékelték annyira jónak a 80-as években, mint hogyha előtte meg utána jobb dalokat csináltak volna. Hát ez megítélés kérdése. De az Omega a rajongók körében pont ilyen dalokkal, mint a Fekete Pillangó, újra és újra beírta magát a szívekbe.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a keddi rock délután, és az elmúlt egy órában komolyan elkezdett borulni Budapest déli részén, illetve az agglomerációs övezetben, és akkor arra gondoltam, hogy már a szerdai napot előrevetíti a kedd délután, de szerencsére még nem, mert hogy a napsütés újra és újra visszajön, és mindent ural a nyárias idő. Ez a kedd. Na de mi a szerda? Hát a szerda az először is hoz egy hidegfrontot, meg csapadékot, záport, zivatart, felhőszakadást, és ennek örömére csak 25 fokról beszélünk, ami a napközbeni csúcs, szemben a mai 27-28 fokkal és a rengeteg napsütéssel, és aztán várható napsütés még, de időről időre beborul csütörtökre, péntekre, szombatra, és akkor megint dörög, villámlik, meg valamiféle nyári zápor jön, és egy újabb hidegfront, hogyha valaki a szerdait kevesli, akkor jöjjön pénteken is egy hidegfront, és az a hidegfront megint zivatarokat hozhat, ráadásul még a hétvégére is, de a hőmérsékleti értékek beszédesek, 25-27 fokkal szinte minden napra, nyári záporok, zivatarok ide vagy oda. Kellemes délután, Klomancsák Krisztián vagyok. Útinform legfrissebb, az M3-as autópályán Budapest felé Bag és 60 között, a 48-as és a 39-es kilométerek között munkavégzés miatt lassulás és torlódás tapasztalható, de most már órák óta emiatt a menetidő is növekszik. Budapesten hétköznapi lezárás van a pesti alsórakparton, korlátozás az Üllői úton kifelé, félpályás lezárás a második kerületben a Szemlőhegy utcában, lezárás van az Andrássy út szerviz útján az elmúlt napokból, és még ma is, de ma az utolsó nap 22 óráig, és van egy útszűkület a negyedik kerületben az Árpád úton. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM, majdnem egy éve nincs már közöttünk. Ozzy Osbourne egészen pontosan 2025. július 23-án búcsúztattuk. Megható és rendhagyó búcsúbeszédet írt Dandó Ádi kollégám, amit a mai napig el lehet olvasni a rockradio.hu oldalon a hírek között. Csak egy nagyon picit vissza kell lapozni, hiszen azóta annyi minden történt rock szempontból. Dandó Ádi úgy zárja a sorait, mindent elmondott, mindent megmutatott, az életműve kerek és tökéletes, de most mégis megszakad a szív, mert én már most utálok egy olyan világban élni, amiben nincs ott Ozzy Osbourne. Viszlát Ozzy a másik oldalon. Így búcsúztunk tőle, és persze rengeteg Ozzy dallal, itt a Rock FM-en, többek között ezzel is.

0: közlekedés.
1: Budapesten hétköznapi lezárás van a pesti alsórakparton. Korlátozás az Üllői úton kifelé, félpályás lezárás a második kerületben a Szemlőhegy utcában, továbbra is lezárás van az Andrássy út szerviz útján, de már csak ma 22 óráig, és van egy útszűkület a negyedik kerületben az Árpád úton. Sávlezárás van a Dózsa-György úton a Tököli út közelében, és további sávlezárások még a 10. kerületben a Fehér úton, illetve a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál. Lezárások a fővárosban a második kerületben a Széher úton, a 6. kerületben a Szív utcában és a Hősök terén is, ezzel párhuzamosan egyirányosítás van az Állatkerti körúton. Ez utóbbi 2. június 4-éig tart. Egyirányosítás van a 11. kerületben a Neszmélyi úton és a 6. kerületben a Nagymező utcában, és van két útszűkület a 9. kerületben a Mester utcában, illetve a 15. kerületben a Pest-Újhelyi úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM és a keddi rock délután, és ha már a nagy ágyúknál tartunk, akkor ugye az mindenkinek megvan egy-két hónapja, hogy a Rock and Roll Hall of Fame igenis létezik, vagyis a hírességek csarnok a rock and roll szempontból is, az Iron Maiden, Billy Idol és Phil Collins is bekerül a Rock and Roll Hall of Fame-be, hogy róluk mit kell tudni. Bár Bruce Dickinson énekes korábban igencsak szókimondóan fogalmazott az intézményről, és a zenekar nemrég kiadott közleményében is újfent kihangsúlyozta, hogy számukra a közönség szeretete mindig is fontosabb volt, mint a különböző zeneipari díjak és elismerések, azonban hozzátették, hogy természetesen jól esik számukra, ha a szakma is tudomást vesz az immáron bő 50 éves karrierről, mi másról, mint az Iron Maidenről. 2026-ban ugyanis Steve Harris basszusgitáros, Bruce Dickinson énekes, Dave Murray, Adrian Smith és Jenny Gears gitárosok mellett a nemrég kivált Nico McBrien dobos, a csupán a zenekar első albumán játszó Dennis Stratton gitáros és a 90-es években két lemez erejéig velük tartó Blaze Bailey énekes, illetve néhai frontemberük Paul Di'Anno, valamint a már szintén elhunyt Clive Burr dobos is bekerülnek a rock and roll hírességek csarnokába. Teszik ezt olyan rockműfaj közeli előadókkal együtt, mint a tavaly is jelölt Billy Idol, a Genesis-szel 2010-ben már beiktatott, most pedig szóló karrierje okán is elismert Phil Collins, az egy alkalommal már szintén felterjesztett post-punk csapat, a Joy Division, és velük közösen utóbandájuk a New Order, valamint a 90-es évek első számú britpop bandája az Oasis, és ezek mind-mind óriási nevek az elmúlt évtizedekből. Na meg, hogyha már Billy Idolnál tartunk, akkor ő meg életműdíjat kap. Ez egészen friss hír, talán egy-két napos. Vannak itt nagy ágyúk, vagyis igazi big gunok, és a folytatásban ilyen az LGT is. Ráadásul az elmúlt évtizedekben újra és újra a legjobbak között Magyarország számára.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, amikor ez a dal vezeti az amerikai slágerlistát, 1985. júliusa van, már megint majdnem napra pontosak vagyunk Bryan Adams-el és a Heaven-nel, és kikkel kellett megküzdeni a nyári amerikai slágerlistában? Hát ez a júniusi és a nyár eleje még, amikor Bryan Adams felkerül az első helyre, először is letaszítja a trónról a Tears for Fears azon dalát, hogy Everybody Wants to Rule the World, és aki támad még az elsőségért, Phil Collins, a vadonatúj album akkor 1985-ben a Zakó nem kötelező, No Jacket Required, és erről a szuper sláger a Sussudio, és akik igazi rockot játszanak, Survivor és a The Search is Over még az amerikai első tízes mezőnyben, aki nem jutott be az első tízes mezőnybe, Glenn Frey egy újabb Miami Vice betét dallal, a Smuggler's Blues-zal, John Cafferty and the Beaver Brown Band még az ügyeletes slágerek között a Tough All Over-rel, a Night Ranger a Sentimental Street-tel, vagy a Simple Minds a szintén amerikai listavezetővel, de ekkor éppen nem az Don't You Forget About Me. Nem is rossz felhozatal, de ugye a legjobb Bryan Adams ezzel a szerelmes balladával. Szombat még egy nagyon picit odébb van, hiszen jön még a szerda, a csütörtök és a péntek, de előtte már kedden is legyen Dance és a szombat a Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Rock FM hallgatóktól kapom a legfrissebbeket a fővárosi közlekedésből. Baleset történt a Hűvösvölgyi úton. Baleset miatt lezárták a 12. kerületben a Városmajor utcát, és még egy baleset a 14. kerületben a Horváth Boldizsár utcában. Budapesten hétköznapi lezárás van a pesti alsórakparton. Korlátozás az Üllői úton kifelé, félpályás lezárás a 2. kerületben a Szemlőhegy utcában, továbbra is lezárás van az Andrássy út szerviz útján, de már csak ma 22 óráig, és van egy útszűkület a 4. kerületben az Árpád úton. Sávlezárás van a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében, és további sávlezárások még a 10. kerületben a Fehér úton, illetve a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál. Lezárások a fővárosban, a 2. kerületben a Széher úton, a 6. kerületben a Szív utcában és a Hősök terén is, ezzel párhuzamosan egyirányosítás van az Állatkerti körúton. Ez utóbbi 2. június 4-éig tart. Egyirányosítás van a 11. kerületben a Neszmélyi úton és a 6. kerületben a Nagymező utcában, és van két útszűkület a 9. kerületben a Mester utcában, illetve a 15. kerületben a Pest-Újhelyi úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, úgy tűnik a kedd a legszebb napja ennek a hétnek, mert hogy előtte is és utána is intenzív csapadékra számíthatunk. Mondjuk hétfőn nem is volt ez annyira intenzív, mint amit mondtak, cserébe a kedd napos, száraz és nagyon kevés felhővel, illetve délutántól egyre több és több felhővel, hiszen közelít a szerda. És amíg a keddi csúcshőmérséklet 28-29 fok volt, nagyon magas UV-sugárzással a napsütésnek köszönhetően, szerdán hidegfront, zápor, zivatar, felhőszakadás, és még villám és dörgés is jöhet. Ugyanígy aztán csütörtökön is, és még szombaton is, de a kettő között akkor pénteken jöjjön egy újabb hidegfront, csak azért, hogyha valaki kevesli, akkor természetesen újra és újra, ezen a héten legalábbis ez a tendencia. No meg a csapadékos idő, a hőmérsékleti értékek ezzel párhuzamosan nem lesznek rosszak. A szerdát elhűti 20-24 fokra ez a támadó hidegfront, aztán utána megint jön 25-26-27 fok, és összességében picit csapadékos lehet a hétvége, a közelgő hétvége, de a 27 fokos csúcs önmagáért beszél, mégiscsak június van. Hajnali felmelegedések pedig változatlanul 16-17-18 fok.

103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, az Edda művek életében 50 évvel később is beszélünk újabb és újabb dátumokról, méghozzá jeles dátumokról. Attila 75. július 4-én, méghozzá Gártonyban. Szuperkoncert, ha valakinek ez nem elég, Nagy Tétény szabadtéri színpad, július 18-a, van mire készülni. Ráadásul a közeljövőben, és hát persze aztán majd utána is újra és újra beszélünk róla itt a Rock FM-en. Zenei folytatás most, ha már a legnagyobbaknál tartunk, Aerosmith, akik hivatalosan az elmúlt években ugye befejezték, de valahogy Steven Tyler újra és újra feltűnik és énekel. Hát mondjuk egész életében ezt csinálta. Legutoljára Youngblood-dal, az angol rockerrel, aki meglepően jól hozza a vadonatúj rock stílust, és visszanyúlik évtizedekre is különböző slágerek kapcsán. Aerosmith és a Ragdoll most a Rock

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék

0: közlekedés.
1: Budapesten hétköznapi lezárás van a pesti alsórakparton. Korlátozás az Üllői úton kifelé, félpályás lezárás a második kerületben a Szemlőhegy utcában, továbbra is lezárás van az Andrássy út szerviz útján, de már csak ma 22 óráig, és van egy útszűkület a negyedik kerületben az Árpád úton. Sávlezárás van a Dózsa-György úton a Tököli út közelében, és további sávlezárások még a 10. kerületben a Fehér úton, illetve a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál. Lezárások a fővárosban a második kerületben a Széher úton, a 6. kerületben a Szív utcában és a Hősök terén is, ezzel párhuzamosan egyirányosítás van az Állatkerti körúton. Ez utóbbi 2. június 4-éig tart. Egyirányosítás van a 11. kerületben a Neszmélyi úton és a 6. kerületben a Nagymező utcában, és van két útszűkület a 9. kerületben a Mester utcában, illetve a 15. kerületben a Pestújhelyi úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 103.9 Rock FM.
1: Keddi rock délután csak is a legjobbakkal, ha egy sorozatot időről időre a televíziók műsorra tűznek, akkor azt szokták mondani, hogy sosem megy ki a divatból, és a hozzátartozó betétzenék, hát hogyha időről időre újra és újra óriási siker, és nem feltétlenül a sorozat újrajátszásának köszönhetően, akkor az sem megy ki a divatból. A sorozat az angyalbőrben ebben az esetben, és az örök értékét nem vesztő sláger betétzene Moho Sapiens és az angyalbőrben az elmúlt percekben. Klavoncsek Krisztián vagyok, a keddi rock délután utolsó óráját mindjárt kezdem, jön a Queen és a Don't Stop Me Now.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
3: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
2: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
5: Hortobágy újra lúdobogástól hangos. Június 5 és 7 között érkezik az 57. Hortobágyi Lovasnapok. Részletek hortobagyilovasnapok.hu.
6: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
7: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
8: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten hétköznapi lezárás van a pesti alsórakparton. Korlátozás az Üllői úton kifelé, félpályás lezárás a második kerületben a Szemlőhegy utcában, továbbra is lezárás van az Andrássy út Szerbiz útján, de már csak ma 22 óráig, és van egy útszűkület a negyedik kerületben az Árpád úton. Sávlezárás van a Dózsa-György úton a Tököli út közelében, és további sávlezárások még a 10. kerületben a Fehér úton, illetve a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál. Lezárások a fővárosban a második kerületben a Széher úton, a 6. kerületben a Szív utcában és a Hősök terén is, ezzel párhuzamosan egyirányosítás van az Állatkerti körúton. Ez utóbbi 2. június 4-éig tart. Egyirányosítás van a 11. kerületben a Neszmélyi úton és a 6. kerületben a Nagymező utcában, és van két útszűkület a 9. kerületben a Mester utcában, illetve a 15. kerületben a Pestújhelyi úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 103.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, úgy tűnik a kedd a legszebb napja ennek a hétnek, mert hogy előtte is és utána is intenzív csapadékra számíthatunk. Mondjuk hétfőn nem is volt ez annyira intenzív, mint amit mondtak, cserébe a kedd napos, száraz és nagyon kevés felhővel, illetve délutántól egyre több és több felhővel, hiszen közelít a szerda. És amíg a keddi csúcshőmérséklet 28-29 fok volt, nagyon magas UV-sugárzással a napsütésnek köszönhetően, szerdán hidegfront, zápor, zivatar, felhőszakadás, és még villám és dörgés is jöhet. Ugyanígy aztán csütörtökön is, és még szombaton is, de a kettő között akkor pénteken jöjjön egy újabb hidegfront, csak azért, hogyha valaki kevesli, akkor természetesen újra és újra, ezen a héten legalábbis ez a tendencia. No meg a csapadékos idő, a hőmérsékleti értékek ezzel párhuzamosan nem lesznek rosszak. A szerdát elhűti 20-24 fokra ez a támadó hidegfront, aztán utána megint jön 25-26-27 fok, és összességében picit csapadékos lehet a hétvége, a közelgő hétvége, de a 27 fokos csúcs önmagáért beszél, mégiscsak június van. Hajnali felmelegedések pedig változatlanul 16-17-18 fok.

103.9 Szók FM, mint mindig a kérdés most is jogos, ha jön a Kim Novák, és felteszik azt a kérdést, hol van az a nyár. Itt van az a nyár, csak július első hete valahogy nem egészen olyan rekkenő hőséggel és csodálatos idővel akar ránk köszönteni, mint például, ahogy búcsúzott a május. Ettől még a következő három hónapban ez az a korszak, amit úgy hívunk 2026 nyár. Bűdi Szili 8 órától a műsorvezető indul a Rock the Night. Köszönöm a mai figyelmet, Klavoncsek Krisztián vagyok, holnap délután 3-kor jövök.

Jó estét, Budapest, FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, és indul a Rock the Night, mindenkinek jó szórakozást kívánok, elő a metálvillákat, engedjük ki a hajunkat, engedjük szabadra a fantáziánkat. A telefonszámunk 0629999139, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. A www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól Tornanádaskáig. Indul a Rock the Night, mindenkinek jó szórakozást, kalandra fúj!

103.9 Rock FM, szevasztok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit június 2-án, az év 153. napján. Az évből még 212 nap van hátra. Névnaposaink Carmen és Anita. Carmen, az anyja, a Carmen Electra, ugye? Hát persze, hát ez, ugye ott van ő. Anita pedig, hát például az Ábel Anita, ugye? Mindenki júlcsia. Hát az Isten éltessen titeket. Születésnaposokból pedig ott van nekünk Johnny Weissmuller, a Tarzan. A maga a Tarzan fekete-fehérben, a 80-as évek gyerekkorunk legnagyobb Tarzan filmjei, ami egyébként ugye a 60-as években, vagy talán még sokkal korábban készültek. Meg minden, hát próbáltuk ugye utánozni szerencsétlen. Ám ma született Charlie Watts, a Rolling Stones dobosa, aztán Wentworth Miller, a Prison Break sztárja, fogalmam sincs mi az. Justin Long filmcínész, humorista, róla se sok, de majd felkeressük. Minden esetre mindenkinek kellemes rádiózást és kellemes időtöltést kívánunk itt a 103.9 Rock FM-en.

Magyar Rock Rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Hát ma emlékezzünk Johnny Weissmuller születésnapjára, aki 1904. június 2-án látta meg a napvilágot. Nevét sokan Tarzanként ismerik, de még a filmes karrierje előtt a világ egyik legnagyobb sportolója volt. Az 1920-as években az úszósport meghatározó alakjává vált. 5 olimpiai aranyérmet nyert, és pályafutása során több mint 60 világrekordot állított fel. Ő volt az első olyan ember, aki hivatalos versenyen 1 percen belül úszta le a 100 méteres gyorsúszást, ami akkoriban szinte elképzelhetetlen teljesítménynek számított. Sportkarrierje után Hollywood felé fordult, és 1932-ben megkapta a Tarzan szerepét. Összesen 12 filmben alakította a dzsungel királyát, és az általa megszólaltatott legendás Tarzan kiáltás a filmtörténet egyik legismertebb hangjává vált. Karizmatikus megjelenése és sportos alkata tökéletesen illett a szerephez, így generációk számára ő lett az igazi Tarzan.

103.9 Rock FM. Képzeljétek el, hogy a tudósok szerint a fák nem olyan magányos élőlények, mint amilyennek elsőre tűnnek. Az erdők talaja alatt hatalmas gombafonal hálózatok húzódnak, amelyek összekötik a fák gyökereit. Ezt a rendszert a kutatók gyakran az erdők internetének is nevezik. A hálózaton keresztül a fák tápanyagokat és kémiai jelzéseket is képesek továbbítani egymásnak. Ha például egy fa kártevők támadása alá kerül, figyelmeztető jeleket küldhet a környező növényeknek, amelyek így időben megkezdhetik saját védekezésüket. Egyes kutatások szerint a nagyobb, idősebb fák még tápanyagokkal is segíthetik a fiatalabb csemetéket. Bár a fák természetesen nem beszélgetnek, úgy, mint az emberek, az elmúlt évtizedek kutatásai egyre inkább azt mutatják, hogy az erdők sokkal összetettebb és együttműködőbb rendszerek, mint korábban gondoltuk. Amikor tehát egy erdőben sétálunk, valójában egy hatalmas, láthatatlan kapcsolatrendszer közepén járunk, amely folyamatosan működik a lábunk alatt.

103.9 Rock FM. Hát gyerekek, ma ünnepelni születésnapját Charlie Watts, aki 1941. június 2-án született Londonban. A rock történelem egyik legnagyobb hatású dobosaként tartják számon, pedig pályafutása kezdetén inkább a jazz világa vonzotta.

1963-ban csatlakozott a legendás Rolling Stones együtteshez, amelynek haláláig 2021-ig tagja maradt. Több mint fél évszázadon át biztosította a zenekar jellegzetes ritmusait, miközben olyan klasszikus dalokban működött közre, mint a Painted Black, vagy a Satisfaction, vagy a Start Me Up. Charlie Watts különlegessége, hogy a rockzene egyik legvisszafogottabb sztárjaként élt, miközben zenésztársai gyakran a címlapokra kerültek, ő a nyugodt, elegáns úriember képét mutatta, és a dobok mögött mindig a precizitásra és a zenei ízlésre helyezte a hangsúlyt. Sokan úgy tartják, hogy a Rolling Stones sikerének egyik titka éppen Charlie Watts stabil és kifinomult játékában rejlett. Több mint 50 évig volt a zenekar szíve és motorja, ezért neve ma is elválaszthatatlan a rock and roll történetének egyik legnagyobb együttesítő.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM. Hát gyerekek, indul a nyár, jön a Balaton, és természetesen hát néhány érdekesség a Balatonról, mert hogy a Balaton nem is olyan sekély mindenhol. Átlagos mélysége csupán 3,2 méter, a legmélyebb pontja viszont a Tihanyi kútban található, ahol a vízmélység eléri a 12,5 métert. Régen télen, a különösen hideg teleken a Balaton annyira befagyott, hogy gyalogosan, szekérrel, sőt olykor még kisebb járművekkel is átkeltek rajta. Az 1920-as és 30-as években a jég vastagsága helyenként meghaladta az 50 cm-t. Viszont kérem szépen, a Balatonnak saját cápája is van, ami a balatoni fogas, pontosabban a süllő, a tó egyik legismertebb hala. A balatoni fogasfilé igazi magyar gasztronómiai különlegesség, amelyet országszerte ismernek, ami szintén a Balatonhoz köthető, ugye Európa egyik legrégebbi tókerülő versenye, amelyet 1934 óta rendeznek meg, Kékszalag néven, amely ma Európa leghosszabb tókerülő vitorlás versenye. A résztvevők mintegy 155 kilométeres távot teljesítenek a tó körül.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Gyerekek, képzeljétek el, hogy 1924. június 2-án kezdődött a világ első nemzetközi sakkolimpiája Párizsban. Bár a sakkot sokan inkább szellemi sportnak tekintik, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is sportákként ismeri el, és a sakkolimpiák ma is a sportvilág legjelentősebb csapatversenyei közé tartoznak. Az első tornán mindössze 18 ország vett részt, ám a rendezvény akkora sikert aratott, hogy hagyomány teremtődött belőle. Azóta a sakkolimpiákon már több mint 180 ország versenyzői ülnek asztalhoz, és a világ legnagyobb sakkozói mérik össze tudásukat.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, gyerekek, 1935. június 2-án született Kárpáti György, a magyar vízilabda egyik legnagyobb alakja. Kárpáti Gyuri bácsi mindössze 17 évesen tagja volt az 52-es olimpiai bajnok magyar válogatottnak, majd további két olimpiai aranyérmet nyert 56-ban és 64-ben. Ezzel a magyar vízilabda aranykorának egyik meghatározó játékosa lett, és a sportág történetének egyik legeredményesebb pólósa. 1956-os Melbourne-i olimpián ő is játszott a legendás magyar-szovjet mérkőzésen, amely a forradalom revelése után különleges történelmi jelentőséget kapott, és később Vér a vízben néven vált ismerté.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Gyerekek, 1921. június 2-án született meg Karinthy Ferenc író, dramaturg, műfordító, a híres Karinthy család tagja, Karinthy Frigyes fia. Bár édesapja árnyéka óriási volt, Karinthy Ferenc önálló és jelentős életművet hozott létre. Legismertebb művei közé tartozik az Epepe, amelyet sokan a 20. századi magyar irodalom egyik legkülönlegesebb regényének tartanak. A történet egy nyelvileg teljesen idegen világba került ember kiszolgáltatottságát mutatja be, és ma is meglepően modernnek hat. Érdekesség, hogy Karinthy Ferenc nem csak író volt, hanem fiatal korában versenyszerűen vízilabdázott is. Így a mai dátumhoz kapcsolódó irodalmi érdekességnek egy kis sportos vonatkozása is van.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM-én hozom a földkeresség legnagyobb és legjobb rockslágereit, rockpletykáit. A telefonszámunk még mindig 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt a www.rockradio.hu-n hallgathatók vagyunk Chicagótól egészen Makkosodkáig. 11 óra után is fergeteg és rockslágerekkel, rocksztorikkal és rockpletykákkal várlak titeket itt a 103.9 Rock FM-en.

103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

93 Rock FM, képzeljétek el, hogy 1966. június 2-án kezdődött Angliában a labdarúgó világbajnokság előtti utolsó felkészülési időszak, amelyen a magyar válogatott az egyik esélyes csapatként szerepelt. A tornán aztán megszületett a magyar futball egyik legemlékezetesebb VB győzelme, a későbbi döntős és címvédő Brazília ellen 3-1-re nyert a válogatott. Magyar labdarúgó válogatott olyan játékosokkal érte el ezt a sikert, mint Bene Ferenc, Farkas János vagy Mésző Kálmán. A 3-1-es győzelmet sokan a magyar futball egyik legnagyobb világbajnoki sikerének tartják, hiszen a brazil csapat ekkor még két egymás követő világbajnoki cím birtokosa volt.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal egyetz, kanyetz!